0: ασυζάντος.
1: Βρίσκεσαι
2: Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjola.

0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγη σφοιούε. Σαγγίτ λουγον κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: Η μουσική τέρβει τον νέσα. Μουσική λέγω άμενη.
3: La musica connecta a las personas por estar y
1: arats.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuskis sangyutu kore.
1: Ingyue lintjen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
6: Azir reprisa.
7: Harvey Norman Weekend Akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
8: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
9: Radio Maestro Pula represent 100%.